0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre!

0: Szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk. Close.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on baby, show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and dance.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: The station with the
2: best music.
3: Best music.
4: I love the music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah, ever

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. All aboard! The Night Train!

0: tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 10 óra van.
1: Super DJ Rádió. Veled vagyunk minden órában. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

öreget kívánok mindenkinek, aki velünk van, ez a minőséges, tüneményes, szép júniusi napon. Az elkülönző 4 órában a Boriskát hallgattátok, vagy hallgatjátok már, úgyhogy remélem velem tartotok, hogy ez természetesen nem csak a Bakelit jön majd itt a szerdán napon, lesz majd kívánság műsor is. Egy jó kis kellemes remix verzió az elején, szerintem a gomezék és a többiek mondtak nekik is. A hangom egy kicsikét jó már, még éjszaka kicsikét köhék cseltem, de javul az állapotom, úgyhogy nem vitt el az ördög. Ezek a mai ördögök már erre se jók, szóval jó szórakozás mindenkinek és vajnos hallgatódás. Itt az Super DJ Rádió, benne pedig 1 milliárd Boriska közül éppen az egyiket hallod.

Mutatott sorrend a közöngetők is, a Istvánónak is kellene szét, amit kívánok, aki Erdélyből erdőztem, gyönyörűséges helyéről hallgat minket. Jó rendben vagyok, igen, alakulok, hogy bobos gyerek a présem, a szokás mondani, éppen lényeg, Csörgős Ocsónak is kellene szép napot kívánok, és a masinak is, aki írja nekem, hogy jó műsorvezetést és sok hallgatót, köszönjük szépen! És Júlci úrnak is természetesen szétapot kívánok, akire megtudtuk, hogy a szárazon szereti. Azt mondjuk nem derült, hogy a vörös bort vagy a fehéret, de bármi másra is lehet ilyenkor gondolni.

együtt mozgunk a lappal, moving on, aztán egy jugjá csapata után pedig már is Mészáns vár, és akkor ezzel kötösen jön a party.

jönnek is találós kérdésekkel. A vízcsapot most ezennel így meg is nyitnám. Szóval, hogy hívják a lengyel kocsmárost? Mikor nyitsz ki? És hogy hívják a lengyel kidobót, azt tudjátok? Sipirski. Nekem a kedvencem a kínai tárgyalólón, azt hogy hívják? Siessen. Na, három. Én magamat is meglepem.

Hát kedves hölgyek, urak, az a helyzet, hogy sajnos ki kell lépjek, mert teljesen kiment a fejemből egy találkozom, de muszáj most elmennem. Visszaérek, és innen folytatok körülbelül egy óra. Várjatok meg, vagy hallgassatok továbbra is, de épp ezt a picikét ki kell szálljak, bocsánatotok a tenésen kérem. Úgy néz ki, hogy olyan vagyok már én is, mint az elefánt ellentét, hogy mindent elfelejtek.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott. Aztán zajok jönnek, felrobbantják az

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip Trap, Fantasia.

mert meg is nyártam az itt. Úgyhogy most már veletek vagyok végre. Igazából annyi történt, lemaradt egy aláírásom, egyetlen egy darab aláírásom maradt le, és annélkül nem lehet intézni, most annyira durva helyzet lett így, hogy tehát igazából olyan, mintha nem írtam volna alá semmit, úgyhogy egy darab aláírásig kellett mennem, és ezt kellett elintéznem, és jöttem is vissza, úgy itt akartak, és déltől mindenféleképpen kívánság műsor, itt pedig akkor azért a Deep Set DJ-zel jöjjön Never Be Alone.

forgókönnek is köszönjük szépen, hogy velünk vagy. És azért örülök neki, hogy a meló mellett is hallgattok minket. És köszönöm, hogy megvártatok, kedves Sisa István úr is, és kedves Mazsi is, meg ott sokan mások remélhetőlegesen. Itt a Beautiful People érkezik egy Sirennel. Már várom a kérdéseket és kívánságokat.

2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

20 344 30 50. Jön a Super DJ Elvin hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26.

Na, kérdezik, el is tartott akkor a kívánság, műsorítok, ez a ti kéréseitek dominálnak, remélem nagyon sokan jöttek és kértek és kívántok, egészen pontosan az első kérés Budai Zoltán úrnak szóljon, és természetesen Nagy Kátára, ez Kúcerdal, gondolom ott is lehet horgászni, halászni, az örök kérdés, reméljük, hogy inflálódás mentesen szól, how much is the fish, Budai Zoltán úrnak, sok szeretet, az első kérés, első kívánság.

Költői kérdés, mennyibe kerül a hal, és aztán, hogy milyen álmokat lehet tulajdonképpen megálmodni, jók vagy rosszak, azt talán az abból kiderül, hiszen BTS rajongónak érkezik, méghozzá másik kérésére, ide nekem, annabban a dalmal futottak, mert ezt mutatták be legelőször a nagy közönségnek, nagyon fiatalok voltak, hát akkor jön a muzsika.

Kérem szépen, a következő dal benne volt abban a bizonyos háromben, ami az első breakdalokat illeti Magyarországon. Az első volt valószínűleg Fenyő Miklósnak a Lépjük a lépcsőt, aztán jött a Neurotiknak a Break című dala, és ez volt a harmadik, amink a Poénak indult első mellett a Dadogos Breakkel, Geszi Peti szövegével. Akár Tomiéknak szólnak felvétel nagyon sok szeretettel, egészen pontosan azt mondja nekem, hogy hát az egész brigád téged hallott 22-en, hát mint a csapdája annak a nagyszerű könyvnek. Ettől függetlenül örülök, hogy ilyen sokan hallgattok ott, és remélem a munka azért jól telik meg. Leginkább gyorsan jön a felvétel az első mellettől, ez a Dadogos Break, köszönjük Tamás a kérést!

Az énekjátszik, ugye? Rendes nevén Patkó Bélának hívnak, nem tudom, hogy nem ezzel a névvel lett befutott. A nemzeti hang érkezik természetesen a folytatásban mindenféleképpen. Ez pedig az Égvedek című dat. Kotosz Robert úr kérte, de ad tőlem tőlük, és én ezt a dat választottam.

0: csillagként ragyogsz az égen. Tudom, fentről vigyázol rám.
1: Na kérdezem, hogy kicsit könnyed a ritmusok felé mennénk, mert Sziszi kérésére szennünk egy Lamort Zsolt, és egy jó pillanat is tartottam még hozzá, nem más, mint Sparks megoldásában, a dal pedig a kellemes felvétel. Gyis Agostinótól Lamort Zsolttal, és persze Sziszinek sok szeretettel, szép délután kívánok neked is.
2: 100% sláger

Akira Szevemes Sanyi után Sanyi következik, végül az a Kovi Sanyi úr kérését teljesítő érkezik az Omerdiptől a Medúza című felvétel, és bocsánat, nagyon szépen köszönöm egyébként a gyógyulás kívánságokat, például Kollár Gábor úrnak is. Nagyon nehéz, de próbálkozik az ember, szokták mondani, hogy 40 perc minden nap ajándék, ez csak poénkodunk. Na de Kovi Sanyinak Zuglóból már is szól a felvétel Omerdiptől, a Omertől és a Deep Medúza című felvétellel már is haladunk tovább. Köszönöm a jó kívánságokat egyébként.

No, de kérdez szépen, igazi Kozák Atamáról lesz mindjárt szó, Rasputyiról egész szósan a felvétel, retro szendése megoldásokból Boniem jöjjön, természetesen kérésre kivesságra, Csörgős Soca úrnak, sok szeretettel remélem, hogy elhálult, és Gyorszman úrnak is köszönöm szépen a kedves szavakat, azt mondja, vagy borogassam, vagy sörözgessek, a sörözgetés megvan, már óvatosan azért megbontottam egy ilyen lóbányait. Köszönöm szépen a kedves szavakat mindannyiatoknak.

Mindig az átdolgozásokon átéljük, és a kérdések kíváncsiak is innen támadnak. Zsolti Trusztánnak sok szeretettel egy Gála Remix, ezúttal Kenti Jake és Olexék megoldásával, Please From Desire.

fognak, és kellene, mert szép délutat kívánok, hogy délután olyan éppen napszakban érzi magát, mert ő még ebéd előtt az, hogy igen éhes, de a kérés nélkül nem akar innen elmenni, úgyhogy jön egy felvétel, hogy mindenhol tudja te is étkezni, kedves Lacus úr. A Prank-e felékezik, ez a Move Your Face.

nagyon szépen Szabó Róli úr kérésére, illetve érdeklődésére is tudok tulajdonképpen teljesíteni. A kérése az állatkertben a Bérez Zoltól mindjárt érkezik. Az érdeklődés vagyok, hogy ismertem a Bérez Zolit természetesen. Ha a Roxy zárólbuli valahol fönn van videót lehet látni, ahol én is mondok egy-két szót, de tulajdonképpen azért nagy ismerettségben nem voltunk, én inkább rajongója voltam Zoltának, aki nem csak a Forever Clubban volt fantasztikus, hanem csak egy igazi őrült szóval. Jön az állatkertben, Bérez Zoltól fog mindjárt nektek az állatkertől vallani, amolyan Bérez Zoltól. Köszönöm szépen a kérést!

Nagyon szépen viszont Dávid úrnak egy kicsit más a stílus irányzás. A kellemes kéri Judy és Franka kicsit house típusra megyünk. Judy Franka fél a pilupával és beatboxol a dal. Ez pedig a Tranquil.

Frankyval a Funky Bizarre. Na, mi megy tovább? Krisztiánulnak sok szeretettel, Samuella Florenz. Várjuk már a hétvégét, hát kicsit még azért aludni kell hozzá, de nem sokára itt lesz úgy egyetlen kitartás. Lesz Florenznál, jön tovább, tehát Kavalyóval, Jézus Fernándot és Morendával, köszi a kérést!

Na, még egy olyan műsoridőből, ez a Flika folytatásban jön a One Dance, egy igazi táncos mucsika, és a folytatásban a kérő is kívánó, pedig Balázs a csajoknak sok szeretettel, névileg verzióban.

Kérdezik, hogy a kérés és kívánság itt a Super DJ Rádióban, méghozzá, ha jól olvasom, akkor Gyuri úr azt a kérését fölgettél tőle, hogy a DJ-en tovább dolgoztál nekünk, és adja tovább az Indie Harminához. Tehát szabadon itt a kérés.

saját magában. A következő pedig azért nem fordítanám, mert szóval maradjunk annyiban, hogy örömlányokat is megszólító Snoop Dogg felvétel következzen. Isti úr, aki szintén szokott néha emcséskedni, azt mondja, ez volt az egyik példadódal. Hát bizony, jó kis muzsika ez. Egy kicsit vagyunk az R&B felé Snoop Dogg-gal. Köszönjük, ne doggal. Ez a Beat Release. Köszönjük Isti úr, és persze jó repelgetést kívánok.

És még elég nagy sláger a folytatásban, méghozzá Schulci barátom kérésére szóljon, megmozgatjuk a napot Moving on the Sun mellett, úgyhogy kezdve a remixben és az Imani Angel-lel jövünk tovább, illetve Angel-lel együtt a Hugh Grant is hallhatjátok, a felvétel I'm moving to the sun.

és legyek egy kávétesre, és invitálnak mindenkit annyit a második számú kérését játszanám. Heavy D and the Boys érkezik, ez szintén még a hip-hopos korszakból. Én a Black Café. Hát jó kávés, hát csak nehogy én is csinálok magamnak egyet hirtelen. Felindulásból.

Na kérdés szépen, egy Johnston úrnak is köszönöm szépen a kéréseket, és persze nagyon köszönöm szépen a kedves szavakat, hogy a gyógyulásom megteljen mindenféle valószínűséggel, ezért aztán szól a felvétel Joel Corey-val, és Strongly Amanda, a felvétel pedig nem más, mint a Lionheart, ebből Colin Jeremy-szel jövünk az oroszlán szívvel, kérés kíváncsiak, csak itt a Super DJ Rádióban.

Csema. Nagyon szépen akkor Karesz kérése is érkezzen, egy igazi összefoglalás Doncsi Böri Csáldal, és természetesen a Save the World-del, így a kettő egy masabban, a Spéréshoz Mafiától érkezik a nagyszerű felvétel, természetesen itt a Super DJ Rádióban, hadd szóljon!

Na kérdezem, ikonikus dal következik a folytatásban, Isa István úrék kérésére, és családi gyerek szól a felvétel, megkódítsuk a paradicsomot bizony, a hangos egyszerű felvételét halljátok eredetiben szól a dal, ez a Conquest of Paradise.

Nagyon sneggeres, itt a kívánság műsor van, nagyon fantasztikus kérések jönnek, és természetesen ennek igen, örülök. Janúrnak kedveskedik, hogy hitelesen a lovval, ő meg a lányoknak ugyanúgy, úgyhogy pitbullék a futatásban. Köszi, Janúr!

Gyorsanulnak meg azért egy kis adverziós, Tokyos gyűjteléssel jövünk tovább. Tegyek ki, boly szerkezik, és nem is ment pedig Kevin Alexander, a dal pedig a Tokyo Dream.

Tisztelet és szeretnék küldeni mindenkinek, aki kitartott és megvárt is kérzeni. Természetesen jöjjön a New Week Feel Goodbye, ezzel megköszönöm a figyelmeteket, igyekszek holnap is érkezni. Csodálatos napot mindannyiatoknak, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: 80-as évektől napokig.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ez

0: The party
1: is over.
2: Gute Nacht.
3: Don't forget to check out. Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Let's do this.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk?
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
0: All aboard the night train!

Szép napot is ebben kellemes késő délután kívánok mindenkinek innen a www.superdigiradio.hu-ról. Bejönkezik Doki, sziasztok! 18 óra 2 percet írunk, amikor is 6. hó 10. napját, és mindez 26, még ezen 20-26-kor. Már még nem 20 óra 26 perckor természetesen, hanem 2026-ot írunk. Azt mondja, hogy mit kell mondani, Viber. 070-45-95-995, idejöttnek az üzenetek ezerrel. 2 órán keresztül engem ért a megtiszteltetés, hogy játszom nektek. Olyan zenéket hoztam, hogy jó napot kívánok, olyan mai slágereket talán. Lehet azt is mondani. Mivel kezdünk? Egy jó kis Taylor Swift. Hallottam ilyet. Tudok is a Taylor Swift, ami jó, semmi hányja, és a 4. Úgyhogy bele kell csapni a lecsóba. Azt mondja, hogy mit kell még mondani. Jó, a partiról vagy a buliról majd beszélgetünk. Azt mondja, hogy még valami, gondolkodom. Nem, már nincs. Na nézzük, sziasztok még egyszer!

dal címe Ophelia. Csipantom, megmondom őszintén, mostanában hallgatok ilyen újabb zenéket is. Hát, hogy is mondjam. Azért vannak, jó van. Na figyelj, Super DJ Rádió.

Mondom én, finom kis újdonságok. Itt a tripla dupla V.Szuper DJ Rádió.hu-n. Figyelj, mit hoztam. Régi-régi nóta újra van keverve ráadásképpen. Nem is akárhogyan kapaszkodás ezerrel. Füleket hegyezni.

Attila tovább. Itt van Encsike is a Viberen. Sziatok és sziasztok, szuperek, Encsike, jelenlétív pipa mára is. Egy gyönyörű szép késő délután kívánok neked és minden kedves STR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást. Kucsika Encsike. Szia Encsike imádás. Ciao, ciao, ciao. Megadom őszintén, emlékszem meg a dalra. Volt egy pár olyan, hogy is mondjam, Hyperspace Party, ahol a Doki szájában volt egy síp. Még egyszer mondom, egy síp volt, igen, nem más. Kettő darab világító stick a kézben. Újatlan fehér póló. Szintén fehér farmer nadrág. És hát nyomtuk hajnalig. Csak óvatosan, tudod. It's Cold Project. És itt a tripla dupla v. SuperDigiRadio.hu. It van a You, I Got You. Na figyelj, I Got The Feeling, figyelj!

Ismét Viber 0-70-45-95-95. Itt vagyunk Los Angeles. Szia, Doki! Jelentem, én már itt vagyok, Csaba, de millió puszim és hörelés nektek! Neked is kedves eráme! Nem is tett Super Egy Rádió partira? Akkor majd nem jöttök. Július 24-25-26. Brutálisan megy a hely, úgyhogy mármint a foglalás, úgyhogy gyerekek, föl kell kötni a gatyót, ezerrel úgy érzem. Itt Alfa Vél is a Forever Young. Abban a tipikus dömdöre remixben, mint döndödöm mondjuk, döndödöm is lehetne.

Ismét Viber, csodás este felét kívánunk neked, drága Doki, innen Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Ott is a család jelen. Örülünk neked nagyon, hogy újra hallhatunk. Már vártunk téged. Egy nagy köszönet, rengeteg smiley, egy szívecske. Imádást vellétek, és sziasztok!

aki énekel, hozzáteszem különben. Stefan Dan. Egyenesen Belgiumból. Na figyelj, szuper. 3-2-1. Hész!

Ismét Fiverr, Kutya Lajos is itt van. Hogy szóljon, doktor úr? Üdvözlettel! Hello, Lajcsi! Itt van Motorcycle! Dal címe, As the Rush Comes! Na, de milyen jó kis verzióban!

Ismét Weiber, Sulci barátom is itt van. Hello, Főni Doki bá. Az én lennék talán, pedig nem akarok. Akkor ezt Jakabon megmutatod, ugye? Ígérem, én is csinálok magamban hülyét. Ja, nem kell, az vagyok. Díjmádás ezerrel. Szia, Sulci!

Schmidheiber, itt vanünk Zsó. Szia, mi a nagy varázsló? Ma nem tudtam eldönteni a plakádadon, hogy szigorú tanárt látok-e, vagy éppen varázsolt valamit neve. Szigorú tanár vagyok ezzel. Ez a zenebutik, ez a zenebutik, ez a zenebutik. Szia, Zsó!

Nézzük a folytatást. Itt van én Kató. Featuring John. Turn the lights on. Hoho, mekkora zene. Tehát még egyszer Kató. Featuring John. Nagy erő.

Mindjárt tovább, itt vanunk 51 Ultra. Daci, mert talk to you. És nézzük a Vibert is, 0-70-45-95-95. Itt vanunk HC. Üdvözlet, doktor úr, találtam egy igazán fincsinek tűnő receptet. Na, remélem ízlenni fog minden kedves műsorvezető és hallgató számára. Jó fülelést, figyelj!

Dobás zseniális DJ-t. Dob mellé rengeteg különleges változatos bakelit lemez, ja igen. Ízítsd a keverőket, és a legjobb, legritkább hallgató zenéket majd alaposan gyúrd össze őket. Az egészet és a végeredménye. Magyarország legmenőbe, legminőségében rádióállomása. Veletek vagyunk. Veletek velünk. Szia házi, köszönjük!

Mendes. Szia Doki! Vagy ez a heggesztő is itt van a Csorvásról. Szia mindenkinek, az Amper és a BPM legyen veletek. Legyen velünk. Szia, szia!

közben Zsúly is ír, hogy... Pedig azt hittem, hogy varázsolsz, varázsolhatál volna egy, még egy ilyen dobozt. Küldött egy képet, igen, egy jó kis tafifi. És Évinek is küldi persze. Az a helyzet, hogy Évi nem hallja a rádiót, hiszen... veled beszél!

Zsúj ide, hogy ez, de azért még közvetítek neki. De mit? Most dok éppen a dunci, dunci, dunci nyom, vagy mit? Hintzó Majardero. Dolcivel loko. Itt van a Zsigunis király is. Tuner Isti, hello, Doki, bá, örül is a hallgatóságnak is. Persze nektek is. Hagylóznak már. Legyen tisztem is, hódolatom is egyben. Szia Isti.

pontos idő 1848. Ugye, ugye? Emlékeket ébresztünk 1848, köszönöm szépen!

Na pillanat tovább, itt van Film Project. Golden Digger. Antém ráadásképpen. Jaj, micsoda zenék, micsoda zenék. Újdonságok itt a Szoberen. Olyan kicsit Rádió 1-es, olyan finoman szólva. www.superdigiradio.hu. Nem ezt játszok meg, a Dr. Tom. A Dance Doktorra.

ismét Viber, Kollár Gabi is itt van. Szia Doki, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Jaj Doki, szuper adást kívánok neked. Gabi kám, megszízen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a Tallinn azért el leszünk. Finoman szólva.

Ismét Hiver, Robi Kamper is itt van. Szia, Doki, végre ide értem. Úgy rohantam, majdnem elhagytam a receptet. Várja, a receptre mi volt írva? Mitől köröm pörgölt, vagy mi? Szeretném beváltani, várja, akkor már tudom. Kérem egy szuper adit, üdv Évinek. Már nagyon várjuk az esti radit. Sokan vagyunk így ezzel. Gyerekek, nagyon mennek a jegyek, nagyon mennek a jegyek. Tényleg így van. Hú, de kemény lesz, jó-e?

Ismét Fiverr, Szilágyi Józsi is itt van. Szia, ez nem Rádió 1, hanem Tomorrowland a Rádió 1 az 1-ben. Vagy ez megtiszteltetés, vagy... Vagy nem?

cookie zene, ez Isten elve. Na nézzünk egy promót. Jó kis promó. Vigyázz, szuper!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Pontosan, boldosan ott a helyed. Július 24-25-26, Jakabszállás. Super DJ Rádió Party.

ismét Hiver, ismét Józsi. Ez nem rossz indulatból, ez megtiszteltetés. Köszönjük szépen!

itt vanunk Simon is. A szokásos szurkálás hallod ebben. Lassan úgy hívlak már be, hogy mint Fire. Mint én, szia, kettés óta kagylóznak, Hókusz Fók. Szuper feldolgozásokat hoztál ma. Látod, érdemes titokat lesni. TikTokot, bocsánat. Jó, de sok fület. Több hajat, ja, jó van, ne is puszikáznak. Ezt meg kell beszélnünk, úgy érzem. Itt vagyunk, Ricsi is. Szia, Doki! Megérkezett Pér is. Szia, Pér!

X-Mintájben itt vanunk Rita is. Szia Rita! Szép estét, Doki bácsi! Hogy tetszett a recept? Igen, nagyon. Tekert meg az estét? Ma még kitombolom magam. Holnap már meló. Ránk biztosan számíthatok az SGR talére. Nagyon szépen köszönjük. Ígérem, hogy akarom mondani, ígérjük, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Ezen leszünk végig.

Ismét itt a ír, hogy ebben biztosak vagyunk az előző SDL talén. Nem csalódtunk senkiben. Minden szuper volt, szó szerint.

Hogy őszintén, azért a White Partykon. Így a szigeten azért erősen mentek ezek a zenék. Rock Project és a Never. Ráadásképpen Audrey óriási volt. Na figyelj tovább!

Kollár Gabi is itt van ismét. Ha így nyomod, szerintem maradj még egy kicsit. A persze, hát én nem vagyok éhes, mert nekem nem kell holnap 4-kor kelni, dehogy is.

Nathan and Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Jó kis remix van itt a www.szuperdigiradio.hu-n. Figyelj!

Szia Kokori bácsi, annyit ír, hogy jó műsorvezetés, Doki bácsi, üd a szupereseknek. Hát is adtam, szia Kokori bátyám. Találkozunk, tudod hol? A Super DJ Rádió partén.

Michael! Itt vanunk Gregász is! Szia Gregász! Ő Doki! Hát de nagy zenére írtam ide! Nekem most indul a meló, de hallgatlak! Szia Gregász! Egy biztos! Te még idén idősződ hozzánk Parádó utára! A 100%! Ó, figyelj!

is, mint hajben Szabó Gabi is itt van, annyit ír, szasz, doktor bácsi! Szasz, Gabi! Tudni kell, hogy a szuper partin július 24-25-26 lesz egy pingpong party is, lesz egy csócsó party is, sőt, egy fesztiválnak nevezhetjük úgy, hogy csinálunk egy bajnokságot. Pingpong, csócsó, darts. És mindegy győztes természetesen kap valamit. Kap valamit, halott vaj, majd kap valamit. More than twisting my sobriety. Itt a Tatika Rame. Na pillanat, hová figyelj?

közben Kukori bácsi írja, hogy úgy bíz a buli lesz a nagy taléne. Tényleg mi még sosem találkoztunk, úgyhogy kapaszkodás ezerrel. Ott lesz vice versa. Kukori!

Hát is mekkora. Itt van Eike Klein. Transmission. És mama. Így egyben.

Úr egyes voltál, oké. Én utaljék rá is a Transmission és Mama 2025-ös verzióban, itt a Superdigi Rádion. Hát erről nincs mit mondanom, ha ki ismeri a zenét, aki ismeri a jó zenét, aki ismeri a 2000-es évek nagy zenét, akkor itt a Seiko van és a Can You Feel the Bass. 2025-ös verzióban, figyelj!

Ismét Iver. És a Isti írja, hogy a kedves Doki, már a poharak sem maradnak egyben. Vagy kettőben, vagy háromban. Ugye, ugye? Itt van Calvin Harris. Hello, Calvin! Hány fok van, Calvin? Blessings!

Optimus Prime. Béla tovább. Egy magyar DJ, Steve Judd. Dalcíme, nem más, mint Optimus. I send this message to...

a pillanat tovább. Itt vanunk Red Carpet, és az All Right. 19.42-t írunk, gyerekek. Hogy megy az idő? Hogy megy az idő? És én milyen éhes vagyok már, úristen. Jó, yeah.

ismét Viber, miközben Lajos is ír, hogy további szép estét és jó pihenést kívánok. Ó, köszönöm szépen, édes bogár vagy.

50-45-95-995-995. Lovász Kacsis itt van velünk, a maximális tiszteletem, doktor úr. Szép estét, csak ide értem a végére. Én még 11-ig melózom, egy jó pihenést, és vacsorát kívánok. Hát a szín is kívánok magamnak. Szia, Karesz! Köszönöm, hogy itt vagy előtt.

Ezt hogy szeretem, régen ezt a zenét. Itt Molokó. Sing it back. Óriás szerelem, figyelj, figyelj!

www.szóberizsirádió.hu-n július 24-25-26. Akartok velünk bulizni? Akkor a pultunk lesz, mint ide nagyháza. Jézusom, mekkora lesz! Figyelj, szuper! 3-2!

Ismét Hiver. Fenomenális zenék voltak, Doki, Köstsike, Pucsika, Encsike. Jaj, jó itt vagyok. Hú, az meg lesz. Hallod, olyan szolonát hoztam, hogy pirosra tetejed át, meg van szóra bőven. Piros paprikával. És annyira, annyira finom a szalonna, kérlek szépen, hogy kenhető, hallod, kenhető. Ez a... picike kis paradicsom, lilahagyma, erős paprika, és egy jó nagy pohár tej. Akarom mondani kettő. Ez lesz a végem. Jézusom! Ő pedig egy Jonas Blue. Age of Desire. Figyelj, figyelj, figyelj! A három, a kettő, az egy. Hey!

Jonas Blue után itt van az új csonóta, a Doki favoritja, a legjobbat a végére hagytam. Ez a tipikus Doki, figyelj! Atya úristen! Hallon Campoli! És Ribők! Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien. Legközelebb szombaton, Tali. Na csó, megyek vacsizni. Sziasztok, csó!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez még mindig a Super DJ-re.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amatőr DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengelyalattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Van más?

Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Hungarian web radio station, Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.